Esejt Dani azt mondta, hogy nyitán a dusikantika nem bubó. Bonat az kutyán turóra. Oké, bosszonant a karrékantika di Gerard Tioli. No more boleros. Muy especialmente para bosszonant tur, kutatén szintonia. Nos te konta ko 8 hori 20 minutos.